0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM Füli zene.
1: When the road gets dark

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió.
0: Fültől fülig.

without.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: What's up? I'm Zero.
1: Post Malone.
2: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
3: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
4: Fun FM Rádió.
3: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: zene. Elég zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
4: Ez itt az új dalunk.
5: Hallgassátok nagy hangerővel.
6: Napjaink legjobbjai.
7: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fan FM Rádió.
6: Fan FM Rádió.

Zürich, Fun FM. FM 87.6.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Beszede nem zárkózik el attól, hogy megszavazza Eugen Tomák európai parlamenti képviselőt miniszterelnöknek, amennyiben Nikus Ordán államfő őt bízza meg a kabinet összeállításával. Bár a Beszede korábban a régi koalíció újraélesztését szerette volna, a megrekedt tárgyalások miatt most nyitottak Tomák jelölésére, ám technokrata helyett inkább politikai alapú kormányt látnának szívesen. Nem Tomák az egyetlen név a kalapban. Sajtóértesülések szerint a Kotrocseni palotában Rádo Burnete elnöki tanácsadó, Delia Velculescu az IMF korábbi tisztviselője, valamint Serban Matej a jegybank igazgatója és a jelöltek között van. Kelemen Hunor, RMDSZ elnök a parlamentben újságírói kérdésre úgy reagált, jól ismeri Tomákot, hiszen egy időben mindkettőjüket kitiltották Ukrajnából a nemzeti kisebbségek jogaiért való kiállásuk miatt, de a szavazásig még hosszú az út, a tárgyalások meg sem kezdődtek. Kelemen Hunor hangsúlyozta, stabil kormánytöbbségre van szükség, mivel egy technokrata vagy kisebbségi kormány napok alatt elszigetelődne. A szövetségi elnök türelemre intett, kiemelve meg kell várni a hivatalos államfői jelölést. Románia az Európai Uniós tagállamok között a második helyen áll az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve. Hívta fel a figyelmet Claudiu Năsui, a Mencsetek meg Romániát szövetség az USZERE parlamenti képviselője. Az első helyen Magyarország áll, ahol az állami támogatások a bruttó hazai termék a GDP közel 1,4%-át teszik ki. A második helyen pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állami támogatások GDP-hez viszonyított aránya Portugáliában és Írországban a legalacsonyabb, mindkét helyen egyaránt 0,4%. Nincs pénz az adók csökkentésére, de van pénz az állami pénzből finanszírozott üzletelésekre. Ez nem más, mint szocializmus a gazdagok számára, fogalmazott a politikus. Újra leosztás a sokaktól a kevesek felé. Az állam adóemelésekkel mindenkit elszegényít, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Nyilatkozta Năsui keddi Facebook bejegyzésében. A politikus szerint az állami támogatásként kiutalt összegek nem segítik az ország gazdaságát, mivel pont a gazdaságból vonják el azoktól, akik dolgoznak és termelnek, értesült az Ager Press. Légy önmagad, nincs szükséged alkoholra mottóval indított országos egészségnevelő kampányt az Országos Népegészségügyi Igazgatóság és a megyei egészségügyi igazgatóságok, köztük a Hargita megyei intézmény. A májusban és júniusban zajló akció elsősorban a fiatalokat célozza, a statisztikák ugyanis riasztóak. Románia az Európai Unió legnagyobb alkoholfogyasztói közé tartozik, ráadásul az elmúlt 10 évben közel 30%-kal nőtt a fogyasztás mértéke. A szakemberek figyelmeztetnek, azok a tizenévesek, akik 15 éves koruk előtt isznak először alkoholt, felnőttként 4-szer nagyobb eséllyel válnak függővé. A családi minta itt döntő fontosságú, ezért a kampány a szülőket is nyílt beszélgetésre és felelős példamutatásra ösztönzi. Bár a kutatások szerint nincs teljesen biztonságos alkoholmennyiség, a kezdeményezés most egy kézzel fogható kihívást is ajánl. Az alkoholmentes június részeként arra biztatják a lakosságot, hogy egy teljes hónapra mondjanak le az alkoholfogyasztásáról. A jutalom garantált, jobb alvás, élesebb koncentráció és alacsonyabb vérnyomás. 3 új charterjáratot indít a Transzilvánia repülőtér a vakációs szezonban, a törökországi Antáliába, Heraklionba, Kréta szigetére, valamint az egyiptomi Hurgadába. A repülőtér képviselői szerint a közelgő szezon számos nyaralási lehetőséget biztosít a régió utasai számára, és arra biztatják az utazókat, kövessék a hivatalos bejelentéseket a járatok menetrendjével és az elérhető ajánlatokkal kapcsolatos részletekért. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint száraz napos időre lehet számítani, derült felhőtlen éggel. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-9 fokig csökken, napközben a csúcsérték a 26-27 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassas be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csont és bőr nélküli csirkemell 100 grammonként 2 lej 65 bani a Lidl Plus-szal. A 300 grammos Milvona friss sajtkrém tejföllel 6 lej 99 bani a Lidl Plus-szal. És a 0,5 literes Neumarkt világos sör 2 lej 69 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak!

0: Társat keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tábláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: Mackó, te milyen jó festesz!
2: Vakolok főnök, de kösz!
1: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben. Minerva,
3: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a házi munka gyors elvégzése, a Dedemannál a 3050 wattos Paxton vasaló csak 99 lej 90 bani, valamint a Paxton mixer tállal csak 119 lej. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Reklámot hallottak.

Roy Orbison és a You've Got It. No, hát úgy vagyok én is a csillagok üzenetével, hogy a kéri, megkapja, mert hogy itt vannak szám szerint 12-en, és mindenki el akarja mondani a magáét, vagy a mondani valóját. Ha olyan munkája van a kosnak, ami miatt hétvégén is dolgoznia kell, akkor most arra kezd már igazán elege lenni a dologból. Talán el kellene gondolkodnia a váltás lehetőségén. Fel kellene hagynia végre a fölösleges költekezéssel a bikának. Ha nem akarja, hogy az álmai puszta álmok maradjanak, akkor az anyagi alapokat is meg kell teremteni hozzájuk. El kellene vonatkoztatnia az ikreknek a csípős megjegyzésektől, és akkor esélyt ad magának arra, hogy jól éreztesse magát. Az sem ártana persze, ha ön sem fejtené ki mindig azonnal a véleményét. Rák! Ha azt akarja, hogy simán és gördülékenyen menjenek ma a dolgok, akkor bármibe fog is, kissé vissza kell tartania magát. A gyors tempó még nem biztos, hogy előbb viszi a célba. Végre hinnie kell magában az oroszlánnak, és akkor mások is hinni fognak önben. Ezzel a karrierje szekerét is előbbre tolhatja, de az egzisztenciáját másféle értelemben is javíthatja. A szűz jól tudja, hisz már számtalanszor súlykolták a fejébe, hogy a jelen pillanatot kell megélni. A mai nap, hiszen itt a lehetőség ezt ismét kihasználni, barátokkal, ismerősökkel, akár rokonokkal találkozhat, és bizony jól érezhetik magukat. Valaki már csak a mérleg döntésére vár, de ő nem szeretne semmit elkapkodni. A kedvességével még kicsikarhat némi határidő módosítást. Ha valamit vagy valakit ki akar ismerni a Skorpió, akkor alaposan körbe kell szimatolnia azon a helyen vagy az illető ember körül. Ha mondjuk egy ingatlan keltette fel az érdeklődését, akkor keressen egy megfelelő szakembert, aki segíti önt a rejtett hibák feltérképezésében. Pozitív hozzáállás, a jó probléma megoldó képessége mindig is átsegítette a nyilast az élet nehézségein, hiszen ő szeretetre méltó és gyengét tud lenni. Aztán itt van a bank, úgy érzi, hogy változnia kellene valamiben, vagy a szakmáját, vagy a szabadidős tevékenységeit illetően. Igaza van, és ehhez ma valamilyen tanulmányba is kezdhet. Valamilyen nehézségekről már azt hitte a vízöntő, hogy végleg megfeledkezhet, ám a sorsa úgy hozza, hogy ma újra szembe kell néznie velük. Az is a sorshozománya azonban, no meg a megnövekedett élettapasztalataié is, hogy most már le tudja küzdeni, amit eddig leküzdhetetlennek vélt. És végül a halak. Az élete nagy átalakuláson mehet keresztül, ezért is van, hogy rengeteg dilemmával kell szembenéznie. Nagyon sok lehet önben a kétség, amit jó lenne, ha át tudna beszélni valaki.

0: mindenkivel. Ezek voltak az aktuális csillagi jóslatok 2026. május 27-ére. Fülig zenék között pedig érkezik a folytatásban Lady Gaga és a Shadow of a Man. 3:48 lesz egy perc múlva.
1: Minden sláger

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomák neve is felmerült lehetséges miniszterelnök jelöltként, miután a parlamenti pártoknak nem sikerült megegyezniük a korábbi kormánykoalíció újraalakításáról. Pártforrások szerint a szociáldemokrata párt nem zárkózik el Tomák támogatásától. Ha az államfő őt vízza meg kormányalakítással, a PESZEDÖ vezető testületei szavazásra bocsátják a kérdést, de a technokrata felállás helyett a politikai alapú kormányzást tartanák kívánatosnak. Az RNDS egyelőre kivár, Kelemen Hunor szövetségi elnök közölte, csak a tervei megismerése után döntenek a jelölt támogatásáról. Leszögezte, hogy az RNDS sem kisebbségi, sem technokrata kabinetben nem vállal szerepet. Utóbbi szerintük csak az AUR-nak kedvezne, és továbbra is egy átlátható, stabil kormánytöbbség mellett köteleződnek el. Közben a Nemzeti Liberális Párt puszta találgatásnak tartja Tomák felmerülését. Mircea Avrudian szenátusi elnök megerősítette, a Penele ellenzékbe vonul, és semmiképpen nem támogat olyan kormányt, amelynek a PESZEDE is tagja. Azokat a liberális törvényhozókat, akik mégis megszavaznának egy ilyen kabinetet, a párt alapszabályába szerint felelősségre vonják, fogalmazott Avrudian. Nem fog mindenkinek tetszeni az új közalkalmazotti bértörvény, de Románia nem halogatja tovább az elfogadását, jelentette ki Mircea Avrudian. A szenátus elnöke hangsúlyozta, a jogszabály nélkül az ország elveszíteni a nemzeti helyreállítási tervben, a Penereben ehhez a mérföldkőhöz rendelt 770 millió eurós támogatást. A liberális politikus emlékeztetett, hogy a törvényről már 4 éve tárgyalnak. A tervezet most 3 hétig lesz közvitán, így minden érintett féllel egyeztetnek majd. A parlament a jelenlegi politikai helyzetben pártközi megállapodással biztosítja a törvény gyors elfogadását. A PESZEDE, a Penele, az USZERE és az RNDS múlt pénteken írt alá egyességet arról, hogy a jelenlegi ülésszak végéig megszavazzák a jogszabályt. A cél az, hogy a parlament mielőbb végezze el a munkát, és az ország egyetlen eurócentet se veszítsen el az uniós forrásokból. Konkrét megoldásokat és a felelősségek elszámoltatását kéri a Hargita megyei tanács elnöke a Varajdi Sóványa elárasztásának 1 éves évfordulóján. Bíró Barna Botond közösségi oldalán közzétett üzenetében hangsúlyozta, a térség lakói már 1 éve a remény és a bizonytalanság között élnek. Az elnök szerint a döntések késlekedése természeti katasztrófát okozott, ami térdre kényszerítette a bányától függő helyi közösséget. Bíró Barna Botond kiemelte, a parajdi probléma nem csupán technikai kérdés, itt emberi sorsokról van szó. Éppen ezért az állam kötelessége, hogy üres ígéretek és nyilatkozatok helyett tettekkel, felelősségvállalással és világos jövőképpel szerezze vissza az emberek bizalmát. A politikus hozzátette, a megyei hatóságok a kezdetektől fogva együttműködnek a szakértőkkel és a turisztikai szereplőkkel a gazdasági károk enyhítésén, de 1 év elteltével a helyieknek már kiszámíthatóságra és egyértelmű kormányzati döntésekre van szükségük. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta ég volt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 12 fokot mérnek Csíkszeredában, 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Május 27-e van, szerda, jó reggelt kívánok, 8 óra múlt 4 perccel, az a mai kotyogó egy újabb órája. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket friss zenével, friss hírekkel és friss kávéval. Ha kedvük van, tartsanak velem!

0: Május 27-e van, jó reggelt kívánok a mai napon Hella nevű hallgatóinknak. Kívánunk egy boldog névnapot. 78 éves Presszár Gábor Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes. 51 éves Jamie Oliver angol szakács, showman. 323 éve rakták le a leendő orosz főváros Szentpétervár első erődítményének alapkövét. 189 éve született Iván Kramszkoj, orosz realista festő. 148 éve San Franciscóban született Isadora Duncan, amerikai táncosnő, a szabadtánc első képviselője. 122 éve született svéd Sándor Kossuth díjas bariton, opera énekes. 111 éve született Herman Wouk, amerikai Pulitzer díjas író. A kalendárium rovat végén, hadd említem meg, 95 éve elsőként emelkedtek Picard és Nipfer a stratoszférába, méghozzá léghajóval. Hamarosan az ajándékdal is érkezik a nap ünnepeltjeinek.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a fürdőszoba valódi pihenőtérre alakítása, a Dedemannál a Target Card előlappal és tartozék szerkezettel 775, valamint az 50x120 cm-es fürdőszobai radiátor csak 149 lei. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastass be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csont és bőr nélküli csirkemell 100 grammonként 2 lej 65 bani a Lidl Plus-szal. A 300 grammos Milvona friss sajtkrém tejföllel 6 lej 99 bani a Lidl Plus-szal. És a 0,5 literes Neumarkt világos sör 2 lej 69 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Reklámot hallottak.

2007-ből szólt Bruce Springsteen és a Long Walk Home. 8:30 lesz 3 perc múlva. Folyamatosan emelkednek egyébként a hőmérsékleti értékek, 25-27 fokos csúcsértékre lehet számítani. Tény is való, hogy ilyenkor érdemesebb, világosabb színű ruhákat választani, annak érdekében, hogy ez a korán jött erős hőhullám ne nyomorítsa meg, vagy éppenséggel ne nehezítse meg a mai napot. Szerda van egyébként, és a hőmérséklet mellett a nap is tűz már jócskán. Érdemes elővenni a napvédő vagy a napkrémeket annak érdekében, hogy a bőrünk se károsodjon. Egy a lényeg, fő az egészség.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

0: Jenna Jackson és az Escapade 1989-ből. Minden év májusának utolsó szerdáján, így idén éppen ma, 2026. május 27-én, világszerte arra a 13 vidra fajra irányul a figyelem, amelyek közül sajnos a legtöbbet a kialás veszélye fenyegeti, az élőhelyek zsugorodása, a környezetszennyezés és az illegális vadászat miatt. Ma van a vidrák világnapja egyébként, a kezdeményezést pedig az hívta életre, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a rendkívül intelligens, játékos, ugyanakkor a vízi ökoszisztémák egészsége szempontjából kulcsfontosságú kis ragadozókra. Az erdélyi folyókban és tavakban az európai vidra képviseli ezt a családot, amely fokozottan védett, és jelenléte mindig a tiszta, egészséges, vizes élőhelyek csalhatatlan jele.
1: Ha zenei változatosságra vágysz,
2: jó helyen jársz!

0: Egészséges életmóddal és a módosítható kockázati tényezőknek való kitettség csökkentésével megelőzhető a rákos megbetegedések mintegy 40%-a. Hívtál fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet az INESZEPE szakemberei kedden az Európai Rákellenes Hét alkalmából, értesült az AGR Press. A daganatos betegségek fő rizikófaktorai közül kiemelték a dohányzást, az alkoholfogyasztást, az egészségtelen táplálkozást, a túlsúlyt és az elhízást, a mozgás szegény életmódot, valamint a káros környezeti tényezőknek való kitettséget. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megelőzés a dohányzásról és alkoholfogyasztásról való leszokástól kezdve a kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres testmozgás bevezetéséig továbbra is a leghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a rákos betegség kialakulásának kockázatát. Romániában egyébként körülbelül 300 ezer daganatos beteg él, és a rák miatti halálozás kockázata 75 éves kor előtt mintegy 14%. A méhnyakrák, az emlőrák, a vastagbélrák és a tüdőrák szűréssel Románia fontos lépéseket tett a korai felismerés irányába. Ugyanakkor a 2021-2027-es Országos Egészségügyi Program keretében jelentős forrásokat különítettek el az onkológiai, diagnosztikai és kezelési infrastruktúra korszerűsítésére.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak!

3 perc maradt hátra 8 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Ezt az órát a Topics, Robin Schulz és Nico Santos közös dalával zárjuk. Ez az In Your Arms.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomák neve is felmerült lehetséges miniszterelnök jelöltként, miután a parlamenti pártoknak nem sikerült megegyezniük a korábbi kormánykoalíció újraalakításáról. Pártforrások szerint a Szociáldemokrata párt nem zárkózik el Tomák támogatásától. Ha az államfő őt bízza meg kormányalakítással, a PESZEDÖ vezető testületei szavazásra bocsátják a kérdést, de a technokrata felállás helyett a politikai alapú kormányzást tartanák kívánatosnak. Az RNDS egyelőre kivár, Kelemen Hunor szövetségi elnök közölte, csak a tervei megismerése után döntenek a jelölt támogatásáról. Leszögezte, hogy az RNDS sem kisebbségi, sem technokrata kabinetben nem vállal szerepet. Utóbbi szerintük csak az AUR-nak kedvezne, és továbbra is egy átlátható, stabil kormánytöbbség mellett köteleződnek el. Közben a Nemzeti Liberális Párt puszta találgatásnak tartja Tomák felmerülését. Mircea Abrudian szenátusi elnök megerősítette, a Penele ellenzékbe vonul, és semmiképpen nem támogat olyan kormányt, amelynek a PESZEDE is tagja. Azokat a liberális törvényhozókat, akik mégis megszavaznának egy ilyen kabinetet, a párt alapszabály szerint felelősségre vonják, fogalmazott Abrudian. Nem fog mindenkinek tetszeni az új közalkalmazotti bértörvény, de Románia nem halogatja tovább az elfogadását, jelentette ki Mircea Abrudian. A szenátus elnöke hangsúlyozta, a jogszabály nélkül az ország elveszíteni a nemzeti helyreállítási tervben, a Penereben ehhez a mérföldkőhöz rendelt 770 millió eurós támogatást. A liberális politikus emlékeztetett, hogy a törvényről már 4 éve tárgyalnak. A tervezet most 3 hétig lesz közvitán, így minden érintett féllel egyeztetnek majd. A parlament a jelenlegi politikai helyzetben pártközi megállapodással biztosítja a törvény gyors elfogadását. A PESZEDE, a Penele, az USZERE és az RNDS múlt pénteken írt alá egyességet arról, hogy a jelenlegi ülésszak végéig megszavazzák a jogszabályt. A cél az, hogy a parlament mielőbb végezze el a munkát, és az ország egyetlen eurócentet se veszítsen el az uniós forrásokból. Konkrét megoldásokat és a felelősségek elszámoltatását kéri a Hargita megyei tanács elnöke a Varajdi Sóványa elárasztásának 1 éves évfordulóján. Bíró Barnabotont közösségi oldalán közzétett üzenetében hangsúlyozta, a térség lakói már 1 éve a remény és a bizonytalanság között élnek. Az elnök szerint a döntések késlekedése természeti katasztrófát okozott, ami térdre kényszerítette a bányától függő helyi közösséget. Bíró Barnabotont kiemelte, a parajdi probléma nem csupán technikai kérdés, itt emberi sorsokról van szó. Éppen ezért az állam kötelessége, hogy üres ígéretek és nyilatkozatok helyett tettekkel, felelősségvállalással és világos jövőképpel szerezze vissza az emberek bizalmát. A politikus hozzátette, a megyei hatóságok a kezdetektől fogva együttműködnek a szakértőkkel és a turisztikai szereplőkkel a gazdasági károk enyhítésén, de 1 év elteltével a helyieknek már kiszámíthatóságra és egyértelmű kormányzati döntésekre van szükségük. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta ég volt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 12 fokot mérnek Csíkszeredában, 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok, friss kávéval készültem erre az órára is, persze jócskán hoztam magammal remek slágereket, és természetesen elvárom, hogyha kedvük van, tartsanak velem, dolgozzunk együtt.

0: tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyaiskert.ro oldalán.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csont és bőr nélküli csirkemell 100 grammonként 2 lej 65 bani a Lidl Plus-szal. A 300 grammos Milvona friss sajtkrém tejföllel 6 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,5 literes Neumart világos sör 2 lej 69 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Állomást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM. Fülig zene. Közérdekű hirdetés következik.
1: Életbe lépett a Vágányzár az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, így egészen szeptember 16-áig. Pótlóbuszok szállítják az utasokat. A korlátozásra egy vasúti híd teljes újjáépítése miatt van szükség, a munkálatok ideje alatt pedig jelentősen módosul a menetrend. Ez szerint a Budapest és Brassó között közlekedő Korona, valamint a Hargita Intercity szerelvényei csak Csíkszeredáig járnak. Onnan Brassóig buszokkal lehet tovább utazni. Csíkszereda és Újtusnád között szintén vonatpótlók helyettesítik a Bukarest és Marosvásárhely közötti interrégió, valamint a Brassó és Déda közötti személyvonatokat. A korlátozás a távolsági járatokat is érinti. A Bukarest Szatmárnémeti vonat Segesvár felé kerül, míg a június közepén induló tengerparti idényjárat teljesen elkerüli Csíkszeredát és Brassót, valamint Madéfalvától Egyedhalma és Bodzavásár érintésével közlekedik Konstancáig. A Brassó és Jászvásár közötti szerelvények a Vágányzár ideje alatt egyáltalán nem érintik régiónkat, csak Jászvásár és Bákó között közlekednek.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a házi munka gyors elvégzése, a Dedemánnál a 3050 wattos Paxton vasaló csak 99 lej 90 bani, valamint a Paxton mixer tállal csak 119 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
0: Reklámot hallottak.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Meleg légtömeg érkezik Románia fölé, kezdődik az idei év első hőhulláma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot. Árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. Kettől tovább fokozódik a felmelegedés, 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A hőség mellett záporok is kialakulhatnak, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás. A magasabb hőmérséklet és a nagyobb nedvességtartalom miatt nő a hőérzet, helyenként átmeneti záporok is előfordulhatnak. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. A hét végére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomák neve is felmerült lehetséges miniszterelnök jelöltként, miután a parlamenti pártoknak nem sikerült megegyezniük a korábbi kormánykoalíció újraalakításáról. Pártforrások szerint a Szociáldemokrata párt nem zárkózik el Tomák támogatásától. Ha az államfő őt bízza meg kormányalakítással, a PESZEDÖ vezető testületei szavazásra bocsátják a kérdést, de a technokrata felállás helyett a politikai alapú kormányzást tartanák kívánatosnak. Az RNDS egyelőre kivár, Kelemen Hunor szövetségi elnök közölte, csak a tervei megismerése után döntenek a jelölt támogatásáról. Leszögezte, hogy az RNDS sem kisebbségi, sem technokrata kabinetben nem vállal szerepet. Utóbbi szerintük csak az AUR-nak kedvezne, és továbbra is egy átlátható, stabil kormánytöbbség mellett köteleződnek el. Közben a Nemzeti Liberális Párt puszta találgatásnak tartja Tomák felmerülését. Mircea Avrudian szenátusi elnök megerősítette, a Penele ellenzékbe vonul, és semmiképpen nem támogat olyan kormányt, amelynek a PESZEDE is tagja. Azokat a liberális törvényhozókat, akik mégis megszavaznának egy ilyen kabinetet, a párt alapszabály szerint felelősségre vonják, fogalmazott Avrudian. Nem fog mindenkinek tetszeni az új közalkalmazotti bértörvény, de Románia nem halogatja tovább az elfogadását, jelentette ki Mircea Avrudian. A szenátus elnöke hangsúlyozta, a jogszabály nélkül az ország elveszíteni a nemzeti helyreállítási tervben, a Penereben ehhez a mérföldkőhöz rendelt 770 millió eurós támogatást. A liberális politikus emlékeztetett, hogy a törvényről már 4 éve tárgyalnak. A tervezet most 3 hétig lesz közvitán, így minden érintett féllel egyeztetnek majd. A parlament a jelenlegi politikai helyzetben pártközi megállapodással biztosítja a törvény gyors elfogadását. A PESZEDE, a Penele, az USZERE és az RNDS múlt pénteken írt alá egyességet arról, hogy a jelenlegi ülésszak végéig megszavazzák a jogszabályt. A cél az, hogy a parlament mielőbb végezze el a munkát, és az ország egyetlen eurócentet se veszítsen el az uniós forrásokból. Konkrét megoldásokat és a felelősségek elszámoltatását kéri a Hargita megyei tanács elnöke a Varajdi Sóványa elárasztásának 1 éves évfordulóján. Bíró Barna Botton közösségi oldalán közzétett üzenetében hangsúlyozta, a térség lakói már 1 éve a remény és a bizonytalanság között élnek. Az elnök szerint a döntések késlekedése természeti katasztrófát okozott, ami térdre kényszerítette a bányától függő helyi közösséget. Bíró Barna Botont kiemelte, a parajdi probléma nem csupán technikai kérdés, itt emberi sorsokról van szó. Éppen ezért az állam kötelessége, hogy üres ígéretek és nyilatkozatok helyett tettekkel, felelősségvállalással és világos jövőképpel szerezze vissza az emberek bizalmát. A politikus hozzátette, a megyei hatóságok a kezdetektől fogva együttműködnek a szakértőkkel és a turisztikai szereplőkkel a gazdasági károk enyhítésén, de 1 év elteltével a helyieknek már kiszámíthatóságra és egyértelmű kormányzati döntésekre van szükségük. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta ég volt mellett, száraz, napos időjárásra lehet számítani. 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Alig múlt 4 perccel 10 óra, majdnem 20 fokot mérünk Csíkszeredában, és ez jó, bár helyenként élénk a szél, ez valamelyest ronthat a hőérzeten, de feltételezem, hogy a napon ez bizony nem érződik. 11 óráig még lehet sütkérezni nyugodtan és biztonságban, 11-től 3-ig azért érdemes elkerülni a tűző napot, nem másért, de ne okozzunk kárt magunknak. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ha kedvük van, a folytatásban is tartsanak velem, hiszen az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai szólnak. Itt az Éterben, FM 87.6, Csíkszereda.

A jövedelem csökkenéstől és a munkahely elvesztésétől tartunk leginkább mi romániaiak. Derül ki az IRESZ legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés szerint a lakosság csaknem 80%-a fél az anyagi bizonytalanságtól, ami 2% pontos növekedést jelent a tavalyi adatokhoz képest. Érdekesség, hogy a sorrendben a második helyre a lakást és az autót érő károk kerültek, míg az egészségügyi vagy az életet veszélyeztető problémáktól kevesebben a megkérdezettek 72%-a tart. A Biztosító Társaságok Országos Egyesületének megrendelésére készült kutatás a befektetési szokások változására is rámutat. Továbbra is a bankbetétek a legnépszerűbbek, miközben az ingatlanok vonzereje enyhén csökkent. Ezzel párhuzamosan jelentősen 17-ről 24%-ra nőtt az életbiztosítások népszerűsége. Románia ugyanakkor ezzel az arányjal még mindig a sereghajtó között van egész Európa szinten.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Az otthoni barkácsolásban nem is feltétlenül az a legbosszantóbb, ha valami elsőre nem sikerül tökéletesen, hanem az, amikor egy apró figyelmetlenség miatt ugyanazt a munkát kétszer kell megcsinálni, pedig a felesleges körök és a dupla munka néhány alapszabállyal könnyen elkerülhetők. Hogy melyek ezek? Mondom azonnal.

0: 1983-ból hoztam Donna Summer, She Works Hard for the Money. Az otthoni barkácsolásban nem is feltétlenül az a legbosszantóbb, ha valami elsőre nem sikerül tökéletesen, hanem az, amikor egy apró figyelmetlenségen múlik minden, és újra kell kezdeni a munkát. Pedig a felesleges körök és a dupla munka néhány alapszabállyal könnyen elkerülhetők. A leggyakoribb, aki egyértelműen a pontatlan mérés, egy polc vagy egy függönysín esetében néhány milliméteres eltérés is elég ahhoz, hogy a végeredmény ferde legyen. A szakemberek szerint a mérésre nem kötelező, a rossz kedvű előjátékként, hanem a munka legfontosabb részeként kell tekinteni. Mérőszalag, vízmérték, ceruzás jelölés, majd egy újabb ellenőrzés. Ez a pár plusz perc még mindig sokkal kevesebb, mint később falat javítani. Szintén klasszikus hiba, hogy abból dolgozunk, ami épp otthon van. A jó lesz az úgy alapon kiválasztott fúrószár, csavar vagy tipli, hosszú távon bizony megbosszulja magát. Mindig a felületnek, betonnak, téglának vagy gipszkartonnak és a várható terhelésnek megfelelő eszközöket kell választani, és inkább méretezzük felül a rögzítést, mint alul. Végezetül a kapkodás és a túl nagy projektek felemésztik a spórolást. Ha nem várjuk meg a ragasztó vagy a festék száradási idejét, garantált az újrázás. Ráadásul fel kell ismernünk a határainkat is. Egy kisebb festés vagy polc felszerelése jó hétvégi program, de a komolyabb elektromos és vízszerelési munkáknál nem kudarc, hanem a legokosabb döntés szakembert hívni. A barkácsolás ugyanis akkor hálás műfaj, hanem a gyorsaságra, hanem inkább az alaposságra épül.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a fürdőszoba valódi pihenőtérre alakítása, a Dedemannál a Target Card előlappal és tartozék szerkezettel 775, valamint az 50x120 cm-es fürdőszobai radiátor csak 149 lei. Dedemann segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Lackó, te milyen jól festesz?
4: Vakolok főnök, de kösz.
3: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
4: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándék alapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándék alapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
5: Reklámot hallottak.

Boldog Mike Oldfielder évfordulót a rajongóknak. Napra pontosan 43 éve, 1983. május 27-én jelent meg Mike Oldfield.

0: Csíkszereda.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok

Fültől fülig. Fan FM. Mindent a fülnek. Fan FM.

Van egy pont, ahol a sportolói méltóság és a kőkemény biológia találkozik. Na, abban a pontban a szabálykönyv azonnal zárójelbe kerül. Hogy miről beszélek, kiderül a kotyogó következő órájában. Szerintem maradjanak velem a folytatásban is. 1 FM. Number one hit music station.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon hőségriasztást adtak ki, Franciaországban történelmi csúcsok dőlhetnek meg. A nyugat-balkáni országokban 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán, Szerbiában ezért az idei első hőségriasztást is kiadták. Az előrejelzés szerint Szerbiában a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegro adriai partvidékén szerdáig szintén 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre. Hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában is. Franciaországot a hőmérséklet a következő napokban helyenként elérheti, és ez a 38, sőt 39 Celsius fokot is meghaladhatja, közölte a francia meteorológiai szolgálat. Ma déltől sárga jelzésű viharriasztás érvényes Erdély északi részén, Máramarosban, valamint Moldva a legnagyobb részén, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután több helyen megerősödik a szél, zivatarok alakulnak ki. A szél sebessége elérheti az 50-70 km/h, helyenként 70-90 km/h széllökések is előfordulhatnak. Az előrejelzés szerint dörgés, villámlás és jégeső is lehetséges. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék valószínű. Az elmúlt 5 év leggyengébb szintjére apadtak az európai gáztartalékok. Romániában még az uniós átlagnál is rosszabb a helyzet. A hazai gáztározók telítettsége alig haladja meg a 33%-ot, ami a megszokottnál hidegebb téli időjárás és a megnövekedett fogyasztás következménye. A készletek megcsapanása és a nagy kereslet miatt a földgázára is jelentősen megugrott. A bukaresti árutőzsdén jelenleg 260 lejbe kerül egy megawattóra, ami a duplája a 2 évvel ezelőtti szintnek. Bár a helyzet a Neptune Deep gázmező jövőre induló kiaknázásával hosszú távon javulhat, a lakossági fogyasztók már idén drágulásra számíthatnak. Megváltoznak ugyanis a szabályozott árakra vonatkozó előírások, így a szolgáltatóknak a gáz egy jelentős részét már a jóval magasabb, szabadpiaci áron kell beszerezniük, amit a lejgyengülése is tovább drágít. Katasztrofálisan zárult az idei első negyedév a lakossági szolgáltatások piacán, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazat cégeinek árbevétele közel 10%-kal esett vissza az év első 3 hónapjában, és a tavasz beköszönte sem hozott javulást. Márciusban több mint 8%-kal költöttek kevesebbet a fogyasztók, mint egy évvel korábban. A statisztikák szerint a legnagyobb veszteségek a fodrászatok és a szépségszalonok, ahol több mint 18%-os a forgalom csökkenés, de siralmasan alakultak a bevételek a szerencsejáték szektorban, valamint a szálloda és vendéglátóiparban is. A negatív tendenciát egyedül a turisztikai szolgáltatások és az utazási ügynökségek tudták megtörni, ahol 15% feletti növekedést mértek. Ez azonban nagy részt a tavalyi rendkívül alacsony bázis adatoknak az eredménye. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás élénk széllel. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 27 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Ez a csütörtöki kiadású kotyogó utolsó órája. Csütörtök, szerda. Nagyon sietek én előre, nem is tudom, hogy mi hajt. Szóval szerdai kiadás utolsó órája. Én Günther Ottó vagyok, ha kedvük van a folytatásban is tartsanak velem, hiszen rengeteg jó muzsikát készítettem elő a közel-közel 60 percre. Legyen egy szép délelőttünk, és folytassuk a kávézást.
2: Mindig lesz egy szem.

Van egy pont, ahol a sportolói méltóság és a kőkemény biológia találkozik, és a szabálykönyv azonnal zárójelbe kerül. Arthur Zsea életében először játszhatott a hazai Grand Slamjén a Roland Garroson. A 21 éves teniszező számára nem alakult valami jól a bemutatkozás. 3 szettben kapott ki Karen Khachanovtól az első fordulóban. Ennek különösebben nem is lenne nagy hírértéke, de Zsea sztoria bejárta a nemzetközi sajtót. A hazai játékos hasmenéssel küzdött, és emiatt volt egy nem szokványos párbeszéde a bíróval, és szó szerint idézem, nem tudok várni, nem viccelek, ki kell mennem a mosdóba, itt fogom összefosni magam a pályán, fogalmazott a játékos. A teniszben egyébként a mosdószünetek főleg szetten kívül szigorúan szabályozottak, de az ilyen végső érvekre egyszerűen nincs paragrafus. A játékosnak az érvelésével sikerült meggyőznie a meccsbíróját, aki valószínűleg a gyors mérlegelést elvégezve következtetést hozott, vagy futni hagyja a srácot a meccs közepén, vagy egy olyan televíziós közvetítés részese lesz, amit a Roland Garros történetében soha senki nem akarna látni. Néha a legnyersebb őszinteség a leghatékonyabb diplomáciai eszköz. A kiesése után Arthur Zsea elmondta, már a meccs reggelén érezte, hogy gondok lesznek a gyomrával, és ezen a 30 fok feletti párizsi meleg egyáltalán nem segített.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6.

0: Jennifer Lopez és A Waiting for Tonight anno 1999-ben jelent meg a dal. Egyre több kiskorú válik súlyos roller baleset áldozatává Romániában. Szakértők szerint a legnagyobb veszélyt a gyári sebességkorlátozások megbuherálása jelenti. Bár a törvény értelmében az elektromos rollerek maximális sebessége 25 km/h lehet, a fiatalok ezt a szoftveres tiltást könnyűszerrel feloldják. Legutóbb Temes megyében került kómába egy 15 éves fiatalember, aki védőfelszerelés nélkül esett el a járművel. A rendőrség figyelmeztet, a sebességkorlátozás manipulálása bűncselekménynek minősül. Minden olyan roller ugyanis, amely képes átlépni a 25 km/h sebességet, már segédmotorkerékpárnak számít, így használatához jogosítványra és hatósági bejegyzésre is szükség van. A hatóságok szigorúbb fellépést, a civil szervezetek pedig a kiskorúak rollerezésének teljes betiltását szorgalmazzák a rohamosan növekvő roller piacon.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Főleg zene.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a házi munka gyors elvégzése, a Dedemánnál a 3050 wattos Paxton vasaló csak 99 lej 90 bani, valamint a Paxton mixer tállal csak 119 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székelykonyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak. Fun.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Meleg légtömeg érkezik Románia fölé, kezdődik az idei év első hőhulláma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot. Árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. Kettől tovább fokozódik a felmelegedés, 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A hőség mellett záporok is kialakulhatnak, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás. A magasabb hőmérséklet és a nagyobb nedvességtartalom miatt nő a hőérzet, helyenként átmeneti záporok is előfordulhatnak. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcs hőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. A hét végére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

Hosszú távú várakozás után végre megérkezett a Ferrari Luce, de formáját könnyen hihetnénk áprilisi tréfának. Na félreértés ne essék, bőrrondának találom, de azért az ára nyilván bármikor jól jönne. Jó ideje belengedte egyébként már a Ferrari, hogy az első elektromos modelljükön dolgoznak. Már önmagában ez a tény is megosztotta a rajongókat, mert egyesek szerint ugyan haladni kell a korral, hallgatni az idők szavát, mások azonban azt vallják, egy Ferrariban igenis legyen combos 6, 8, 10 vagy akár 12 hengeres benzinmotor. Most viszont hosszas várakozás után végre elérkezett a nap, bemutatták a márka történetének első villanyautóját, de ettől nem kerekedett hirtelen teljes egyetértés. A Luce névre keresztelt újdonság ugyanis meglehetősen furcsa, mondjuk ki, Ferrari szinten bizony csúnya formát öltött. A sziluettje egyébként még egészen rendben is lenne, de a klasszikus négyajtós liftback, ha már kirajzolódott, a részletekre több odafigyelést kellett volna már fordítani, de más érde, hogy az ember megnézi közelebbről, felszalad a szemöldöke. Elég

tető szint különbségeit, magát az orrrészt vagy az első ajtók légbeömlőit nézni. Az az érzésünk, hogy az olasz sportkocsi gyártótól valahogy nem ezt szoktuk meg. Gondoljunk csak egy klasszikus Ferrarira tűzpiros színben. Hát maga az élvezet, a gyönyör. A hátulnézet a négy kerek lámpával hordoz némi retro hangulatot ugyan, de a kaszni egészét vizsgálva egyértelmű, hogy nem nyerte el a rajongók tetszését, így aztán ez egy kicsit olyan megosztó lett, de nyilván biztos vagyok benne, hogy nem marad a gyártó nyakán.

0: Glockenbach, valamint Tom Walker és a Home 2025-ből. Ez volt az utolsó dal a mai kotyogóban. Ezzel búcsúzom, Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmüket. Kellemes délutánt kívánok mindannyiuknak, remélem holnap reggel folytatjuk a kávézást.
1: Friss hírek óránként Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon hőségriasztást adtak ki, Franciaországban történelmi csúcsok dőlhetnek meg. A nyugat-balkáni országokban 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán, Szerbiában ezért az idei első hőségriasztást is kiadták. Az előrejelzés szerint Szerbiában a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegro adriai partvidékén szerdáig szintén 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre. Hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában is. Franciaországot a hőmérséklet a következő napokban helyenként elérheti, és ez a 38, sőt 39 Celsius fokot is meghaladhatja, közölte a francia meteorológiai szolgálat. Ma déltől sárga jelzésű viharriasztás érvényes Erdély északi részén, Máramarosban, valamint Moldva a legnagyobb részén, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután több helyen megerősödik a szél, zivatarok alakulnak ki. A szél sebessége elérheti az 50-70 km/h, helyenként 70-90 km/h széllökések is előfordulhatnak. Az előrejelzés szerint dörgés, villámlás és jégeső is lehetséges. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék valószínű. Az elmúlt 5 év leggyengébb szintjére apadtak az európai gáztartalékok. Romániában még az uniós átlagnál is rosszabb a helyzet. A hazai gáztározók telítettsége alig haladja meg a 33%-ot, ami a megszokottnál hidegebb téli időjárás és a megnövekedett fogyasztás következménye. A készletek megcsapanása és a nagy kereslet miatt a földgáz ára is jelentősen megugrott. A bukaresti árutőzsdén jelenleg 260 lejbe kerül 1 megawattóra, ami a duplája a 2 évvel ezelőtti szintnek. Bár a helyzet a Neptun Deep gázmező jövőre induló kiaknázásával hosszú távon javulhat, a lakossági fogyasztók már idén drágulásra számíthatnak. Megváltoznak ugyanis a szabályozott árakra vonatkozó előírások, így a szolgáltatóknak a gáz egy jelentős részét már a jóval magasabb, szabadpiaci áron kell beszerezniük, amit a lejgyengülése is tovább drágít. Katasztrofálisan zárult az idei első negyedév a lakossági szolgáltatások piacán, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazat cégeinek árbevétele közel 10%-kal esett vissza az év első 3 hónapjában, és a tavasz beköszönte sem hozott javulást. Márciusban több mint 8%-kal költöttek kevesebbet a fogyasztók, mint egy évvel korábban. A statisztikák szerint a legnagyobb veszteségek a fodrászatok és a szépségszalonok, ahol több mint 18%-os a forgalom csökkenés, de siralmasan alakultak a bevételek a szerencsejáték szektorban, valamint a szálloda és vendéglátóiparban is. A negatív tendenciát egyedül a turisztikai szolgáltatások és az utazási ügynökségek tudták megtörni, ahol 15% feletti növekedést mértek. Ez azonban nagy részt a tavalyi, rendkívül alacsony bázis adatoknak az eredménye. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás élénk széllel. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 27 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Reklámot hallottak.

0: Útinfó. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene!

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fan FM. Fülig zene.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon hőségriasztást adtak ki, Franciaországban történelmi csúcsok dőlhetnek meg. A nyugat-balkáni országokban 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán, Szerbiában ezért az idei első hőségriasztást is kiadták. Az előrejelzés szerint Szerbiában a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegro adriai partvidékén szerdáig szintén 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre. Hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában is. Franciaországot a hőmérséklet a következő napokban helyenként elérheti, és ez a 38, sőt 39 Celsius fokot is meghaladhatja, közölte a francia meteorológiai szolgálat. Ma déltől sárga jelzésű viharriasztás érvényes Erdély északi részén, Máramarosban, valamint Moldva a legnagyobb részén, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután több helyen megerősödik a szél, zivatarok alakulnak ki. A szél sebessége elérheti az 50-70 km/órát, helyenként 70-90 km/órás széllökések is előfordulhatnak. Az előrejelzés szerint dörgés, villámlás és jégeső is lehetséges. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék valószínű. Az elmúlt 5 év leggyengébb szintjére apadtak az európai gáztartalékok. Romániában még az uniós átlagnál is rosszabb a helyzet. A hazai gáztározók telítettsége alig haladja meg a 33%-ot, ami a megszokottnál hidegebb téli időjárás és a megnövekedett fogyasztás következménye. A készletek megcsapanása és a nagy kereslet miatt a földgáz ára is jelentősen megugrott. A bukaresti árutőzsdén jelenleg 260 lejbe kerül egy megawattóra, ami a duplája a 2 évvel ezelőtti szintnek. Bár a helyzet a Neptune Deep gázmező jövőre induló kiaknázásával hosszú távon javulhat, a lakossági fogyasztók már idén drágulásra számíthatnak. Megváltoznak ugyanis a szabályozott árakra vonatkozó előírások, így a szolgáltatóknak a gáz egy jelentős részét már a jóval magasabb, szabadpiaci áron kell beszerezniük, amit a lejgyengülése is tovább drágít. Katasztrofálisan zárult az idei első negyedév a lakossági szolgáltatások piacán, terül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazat cégeinek árbevétele közel 10%-kal esett vissza az év első 3 hónapjában, és a tavasz beköszönte sem hozott javulást. Márciusban több mint 8%-kal költöttek kevesebbet a fogyasztók, mint egy évvel korábban. A statisztikák szerint a legnagyobb veszteségek a fodrászatok és a szépségszalonok, ahol több mint 18%-os a forgalom csökkenés, de siralmasan alakultak a bevételek a szerencsejáték szektorban, valamint a szálloda és vendéglátóiparban is. A negatív tendenciát egyedül a turisztikai szolgáltatások és az utazási ügynökségek tudták megtörni, ahol 15% feletti növekedést mértek. Ez azonban nagy részt a tavalyi, rendkívül alacsony bázis adatoknak az eredménye. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás élénk széllel. 27 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székelykonyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: Fülig zene, fülig mosoly. Fun FM rádió.
3: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Életbe lépett a Vágányzár az Újtusnádi és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, így egészen szeptember 16-áig. Pótlóbuszok szállítják az utasokat. A korlátozásra egy vasúti híd teljes újjáépítése miatt van szükség.
0: Következik.
1: Életbe lépett a Vágányzár az Újtusnádi és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, így egészen szeptember 16-áig. Pótlóbuszok szállítják az utasokat. A korlátozásra egy vasúti híd teljes újjáépítése miatt van szükség. A munkálatok ideje alatt

0: a Bukarest és Marosvásárhely közötti interrégió, valamint a Brassó és Déda közötti személyvonatokat. A korlátozás a távolsági járatokat is érinti. A Bukarest Szatmár-Németi vonat Segesvár felé kerül, míg a június közepén induló tengerparti idényjárat teljesen elkerüli Csíkszeredát és Brassót, valamint Madéfalvától Egyedhalma és Bodzavásár érintésével közlekedik Konstancáig. A Brassó és Jászvásár közötti szerelvények a vágányzár ideje alatt egyáltalán nem érintik régiónkat, csak Jászvásár és Bákó között közlekednek.
1: Közérdekű hirdetést hallottak. Boys.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon hőségriasztást adta ki, Franciaországban történelmi csúcsok dőlhetnek meg. A nyugat-balkáni országokban 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán, Szerbiában ezért az idei első hőségriasztást is kiadták. Az előrejelzés szerint Szerbiában a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegro adriai partvidékén szerdáig szintén 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre. Hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában is. Franciaországot a hőmérséklet a következő napokban helyenként elérheti, és ez a 38, sőt 39 Celsius fokot is meghaladhatja, közölte a francia meteorológiai szolgálat. Ma déltől sárga jelzésű viharriasztás érvényes Erdély északi részén, Máramarosban, valamint Moldva a legnagyobb részén, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután több helyen megerősödik a szél, zivatarok alakulnak ki. A szél sebessége elérheti az 50-70 km/h, helyenként 70-90 km/h széllökések is előfordulhatnak. Az előrejelzés szerint dörgés, villámlás és jégeső is lehetséges. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék valószínű. Az elmúlt 5 év leggyengébb szintjére apadtak az európai gáztartalékok. Romániában még az uniós átlagnál is rosszabb a helyzet. A hazai gáztározók telítettsége alig haladja meg a 33%-ot, ami a megszokottnál hidegebb téli időjárás és a megnövekedett fogyasztás következménye. A készletek megcsapanása és a nagy kereslet miatt a földgáz ára is jelentősen megugrott. A bukaresti árutőzsdén jelenleg 260 lejbe kerül 1 megawattóra, ami a duplája a 2 évvel ezelőtti szintnek. Bár a helyzet a Neptun Deep gázmező jövőre induló kiaknázásával hosszú távon javulhat, a lakossági fogyasztók már idén drágulásra számíthatnak. Megváltoznak ugyanis a szabályozott árakra vonatkozó előírások, így a szolgáltatóknak a gáz egy jelentős részét már a jóval magasabb, szabadpiaci áron kell beszerezniük, amit a lejgyengülése is tovább drágít. Katasztrofálisan zárult az idei első negyedév a lakossági szolgáltatások piacán, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazat cégeinek árbevétele közel 10%-kal esett vissza az év első 3 hónapjában, és a tavasz beköszönte sem hozott javulást. Márciusban több mint 8%-kal költöttek kevesebbet a fogyasztók, mint egy évvel korábban. A statisztikák szerint a legnagyobb veszteségek a fodrászatok és a szépségszalonok, ahol több mint 18%-os a forgalom csökkenés, de siralmasan alakultak a bevételek a szerencsejáték szektorban, valamint a szálloda és vendéglátóiparban is. A negatív tendenciát egyedül a turisztikai szolgáltatások és az utazási ügynökségek tudták megtörni, ahol 15% feletti növekedést mértek. Ez azonban nagy részt a tavalyi rendkívül alacsony bázis adatoknak az eredménye. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz, napos időjárás élénk széllel. 27 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándék alapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándék alapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Meleg légtömeg érkezik Románia fölé, kezdődik az idei év első hőhulláma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot. Árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. Kettől tovább fokozódik a felmelegedés, 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A hőség mellett záporok is kialakulhatnak, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás. A magasabb hőmérséklet és a nagyobb nedvességtartalom miatt nő a hőérzet, helyenként átmeneti záporok is előfordulhatnak. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. A hét végére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Miután a piacvezető Petrom kedd délután literenként 15 banival drágított, szinte minden töltőállomásnál, tovább emelkedett az üzemanyagára. A pecoonline.ro ármonitor adatai szerint az OMV, a Rompetrol, a MOL és a Szokár is ugyanennyivel drágított. A benzinára a Petromnál 9,47 baniba, az OMV-nél és MOL-nál 9,53 baniba kerül. A standard gázolaj esetében árcsökkentést hajtottak végre. Stabilitást, de ezzel együtt politikai elit cseréjét és gazdasági reformokat akar a romániai lakosság túlnyomó többsége, derül ki az Inscope Research legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 88%-a ért egyet azzal, hogy az országnak politikai konfliktusok helyett kiszámíthatóságra van szüksége. Ugyanakkor 10-ből csaknem 7 válaszadó a jelenlegi politikai vezetőréteg teljes megújítását szorgalmazza. A válaszadók több mint 45%-a szerint a gazdasági reformokat a népszerűtlenségük ellenére is folytatni kell. Ezt leginkább a felsőfokú végzettségűek és a bukarestiek támogatják. Ezzel szemben a megkérdezettek közelfele úgy véli, az államnak mindenáron meg kell védenie a lakosságot, még akkor is, ha emiatt képtelenné válik az államadóság törlesztésére. Ez utóbbi álláspontot főként az AUR szavazói és a vidéki lakosok osztják. A Tisza párt határozottan kiáll a határon túli és diaszporában élő magyar közösségek mellett, ugyanakkor felszámolná azt a gyakorlatot, amely szerint a nemzeti támogatások politikai befolyásszerzésre is szolgálhattak, közölte Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter. A politikus hangsúlyozta, megőrzik az elmúlt évek előremutató nemzetpolitikai intézkedéseit és a külhoni támogatásokat is, ugyanakkor átlátható rendszert vezetnének be, amely szerinte mentes a politikai nyomás gyakorlástól. Július 1-től mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik utólagosan szeretnének szolgálati időt, köznyelven régiséget vásárolni a nyugdíjhoz. Miután a kormány döntése értelmében az országos bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik, automatikusan nő az önkéntes társadalombiztosítási szerződések minimális díja is. A bukaresti nyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a havi minimális járulék összege a jelenlegi 1013 lejről 1082 lejre nő. Ez azt jelenti, hogy júliustól egyetlen év szolgálati idő megvásárlása már csaknem 13 ezer lejbe kerül majd. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az emelés a már folyamatban lévő szerződésekre is vonatkozik, így azoknak is ki kell fizetniük a minimálbéremelésből adódó különbözetet, akik a járulékot akár egy évre előre törlesztették. Önkéntes nyugdíjbiztosítást legfeljebb 6 évre visszamenőleg azok köthetnek, akiknek a kérdéses időszakban nem volt munkaviszonyuk és nem teljesítettek katonai szolgálatot, vagy nem végezték egyetemi tanulmányaikat. Adathalász e-mailekre figyelmezteti ügyfeleit az Elektrika. A csalók hamis villanyszámlákat küldenek, amelyek fizetésre szólítanak fel, és gyanús linkek megnyitását kérik személyes vagy banki adatok megszerzésére. A vállalat hangsúlyozza, hivatalos levelei kizárólag a kukac.elektrika.furnizare.ro végződésű domain címekről érkeznek, és soha nem kérnek bizalmas adatokat nem hivatalos csatornákon. Az ügyfeleket arra kérik, hogy ne kattintsanak ismeretlen linkekre, és ellenőrizzék, hogy a fizetési oldalak biztonságosak-e. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, ugyanakkor a szél valamelyest ront a hőérzeten. Csíkszeredában 26 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 27 fokig emelkedhet. Holnaptól valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt napos időjárás, azonban az elmúlt napokhoz képest érezhetően csökken a nappali átlag hőmérséklet. A reggeli órákban a hőmérő higanyszála 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 20-22 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár. Minerva,
4: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
6: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Életbe lépett a Vágányzár az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, így egészen szeptember 16-áig. Pótlóbuszok szállítják az utasokat. A korlátozásra egy vasúti híd teljes újjáépítése miatt van szükség, a munkálatok ideje alatt pedig jelentősen módosul a menetrend. Ez szerint a Budapest és Brassó között közlekedő Korona, valamint a Hargita Intercity szerelvényei csak Csíkszeredáig járnak. Onnan Brassóig buszokkal lehet tovább utazni. Csíkszereda és Újtusnád között szintén vonatpótlók helyettesítik a Bukarest és Marosvásárhely közötti interrégió, valamint a Brassó és Déda közötti személyvonatokat. A korlátozás a távolsági járatokat is érinti. A Bukarest Szatmár-Németi vonat Segesvár felé kerül, míg a június közepén induló tengerparti idényjárat teljesen elkerüli Csíkszeredát és Brassót, valamint Madéfalvától Egyedhalma és Bodzavásár érintésével közlekedik Konstancáig. A Brassó és Jászvásár közötti szerelvények a Vágányzár ideje alatt egyáltalán nem érintik régiónkat, csak Jászvásár és Bákó között közlekednek.
0: Közérdekű hirdetést hallottam.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Miután a piacvezető Petrom kedd délután literenként 15 banival drágított, szinte minden töltőállomásnál, tovább emelkedett az üzemanyagára. A pecoonline.ro ármonitor adatai szerint az OMV, a Rompetrol, a MOL és a Szokár is ugyanennyivel drágított. A benzinára a Petromnál 9,47 baniba, az OMV-nél és MOL-nál 9,53 baniba kerül. A standard gázolaj esetében árcsökkentést hajtottak végre. Stabilitást, de ezzel együtt politikai elit cseréjét és gazdasági reformokat akar a romániai lakosság túlnyomó többsége, derül ki az Inscop Research legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 88%-a ért egyet azzal, hogy az országnak politikai konfliktusok helyett kiszámíthatóságra van szüksége. Ugyanakkor 10-ből csaknem 7 válaszadó a jelenlegi politikai vezetőréteg teljes megújítását szorgalmazza. A válaszadók több mint 45%-a szerint a gazdasági reformokat a népszerűtlenségük ellenére is folytatni kell. Ezt leginkább a felsőfokú végzettségűek és a bukarestiek támogatják. Ezzel szemben a megkérdezettek közelfele úgy véli, az államnak mindenáron meg kell védenie a lakosságot, még akkor is, ha emiatt képtelenné válik az államadósság törlesztésére. Ez utóbbi álláspontot főként az AUR szavazói és a vidéki lakosok osztják. A Tisza párt határozottan kiáll a határon túli és diaszporában élő magyar közösségek mellett, ugyanakkor felszámolná azt a gyakorlatot, amely szerint a nemzeti támogatások politikai befolyásszerzésre is szolgálhattak, közölte Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter. A politikus hangsúlyozta, megőrzik az elmúlt évek előremutató nemzetpolitikai intézkedéseit és a külhoni támogatásokat is, ugyanakkor átlátható rendszert vezetnének be, amely szerinte mentes a politikai nyomás gyakorlástól. Július 1-től mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik utólagosan szeretnének szolgálati időt, köznyelven régiséget vásárolni a nyugdíjhoz. Miután a kormány döntése értelmében az országos bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik, automatikusan nő az önkéntes társadalombiztosítási szerződések minimális díja is. A bukaresti nyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a havi minimális járulék összege a jelenlegi 1013 lejről 1082 lejre nő. Ez azt jelenti, hogy júliustól egyetlen év szolgálati idő megvásárlása már csaknem 13 ezer lejbe kerül majd. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az emelés a már folyamatban lévő szerződésekre is vonatkozik, így azoknak is ki kell fizetniük a minimálbéremelésből adódó különbözetet, akik a járulékot akár egy évre előre törlesztették. Önkéntes nyugdíjbiztosítást legfeljebb 6 évre visszamenőleg azok köthetnek, akiknek a kérdéses időszakban nem volt munkaviszonyuk, és nem teljesítettek katonai szolgálatot, vagy nem végezték egyetemi tanulmányaikat. Adathalász e-mailekre figyelmezteti ügyfeleit az Elektrika. A csalók hamis villanyszámlákat küldenek, amelyek fizetésre szólítanak fel, és gyanús linkek megnyitását kérik személyes vagy banki adatok megszerzésére. A vállalat hangsúlyozza, hivatalos levelei kizárólag a kukac.elektrika.furnizare.ro végződésű domain címekről érkeznek, és soha nem kérnek bizalmas adatokat nem hivatalos csatornákon. Az ügyfeleket arra kérik, hogy ne kattintsanak ismeretlen linkekre, és ellenőrizzék, hogy a fizetési oldalak biztonságosak-e. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, ugyanakkor a szél valamelyest ront a hőérzeten. Csíkszeredában 26 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 27 fokig emelkedhet. Holnaptól valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt napos időjárás, azonban az elmúlt napokhoz képest érezhetően csökken a nappali átlag hőmérséklet. A reggeli órákban a hőmérő higanyszála 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 20-22 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülix Zene FM 87,6.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülix Zene
1: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztató.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

0: Info.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene!

0: Lackó, te milyen jól festesz!
1: Vakolok főnök, de kösz!
0: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
1: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben!
2: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
3: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.
3: Füli.

0: fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Meleg légtömeg érkezik Románia fölé, kezdődik az idei év első hőhulláma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot. Árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. Kettől tovább fokozódik a felmelegedés, 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A hőség mellett záporok is kialakulhatnak, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás. A magasabb hőmérséklet és a nagyobb nedvességtartalom miatt nő a hőérzet, helyenként átmeneti záporok is előfordulhatnak. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcs hőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. A hét végére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda. A hét.

Fűtől fülig Fan FM 87.6.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Miután a piacvezető Petrom kedd délután literenként 15 banival drágított, szinte minden töltőállomásnál, tovább emelkedett az üzemanyagára. A pecoonline.ro ármonitor adatai szerint az OMV, a Rompetrol, a MOL és a Szokár is ugyanennyivel drágított. A benzinára a Petromnál 9,47 baniba, az OMV-nél és MOL-nál 9,53 baniba kerül. A standard gázolaj esetében árcsökkentést hajtottak végre. Stabilitást, de ezzel együtt politikai elit cseréjét és gazdasági reformokat akar a romániai lakosság túlnyomó többsége, derül ki az InScope Research legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 88%-a ért egyet azzal, hogy az országnak politikai konfliktusok helyett kiszámíthatóságra van szüksége. Ugyanakkor 10-ből csaknem 7 válaszadó a jelenlegi politikai vezetőréteg teljes megújítását szorgalmazza. A válaszadók több mint 45%-a szerint a gazdasági reformokat a népszerűtlenségük ellenére is folytatni kell. Ezt leginkább a felsőfokú végzettségűek és a bukarestiek támogatják. Ezzel szemben a megkérdezettek közelfele úgy véli, az államnak mindenáron meg kell védenie a lakosságot, még akkor is, ha emiatt képtelenné válik az államadóság törlesztésére. Ez utóbbi álláspontot főként az AUR szavazói és a vidéki lakosok osztják. A Tisza párt határozottan kiáll a határon túli és diaszporában élő magyar közösségek mellett, ugyanakkor felszámolná azt a gyakorlatot, amely szerint a nemzeti támogatások politikai befolyásszerzésre is szolgálhattak, közölte Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter. A politikus hangsúlyozta, megőrzik az elmúlt évek előremutató nemzetpolitikai intézkedéseit és a külhoni támogatásokat is, ugyanakkor átlátható rendszert vezetnének be, amely szerinte mentes a politikai nyomás gyakorlástól. Július 1-től mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik utólagosan szeretnének szolgálati időt, köznyelven régiséget vásárolni a nyugdíjhoz. Miután a kormány döntése értelmében az országos bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik, automatikusan nő az önkéntes társadalombiztosítási szerződések minimális díja is. A bukaresti nyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a havi minimális járulék összege a jelenlegi 1013 lejről 1082 lejre nő. Ez azt jelenti, hogy júliustól egyetlen év szolgálati idő megvásárlása már csaknem 13 ezer lejbe kerül majd. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az emelés a már folyamatban lévő szerződésekre is vonatkozik, így azoknak is ki kell fizetniük a minimálbéremelésből adódó különbözetet, akik a járulékot akár egy évre előre törlesztették. Önkéntes nyugdíjbiztosítást legfeljebb 6 évre visszamenőleg azok köthetnek, akiknek a kérdéses időszakban nem volt munkaviszonyuk és nem teljesítettek katonai szolgálatot, vagy nem végezték egyetemi tanulmányaikat. Adathalász e-mailekre figyelmezteti ügyfeleit az Elektrika. A csalók hamis villanyszámlákat küldenek, amelyek fizetésre szólítanak fel, és gyanús linkek megnyitását kérik személyes vagy banki adatok megszerzésére. A vállalat hangsúlyozza, hivatalos levelei kizárólag a kukac.elektrika.furnizare.ro végződésű domain címekről érkeznek, és soha nem kérnek bizalmas adatokat nem hivatalos csatornákon. Az ügyfeleket arra kérik, hogy ne kattintsanak ismeretlen linkekre, és ellenőrizzék, hogy a fizetési oldalak biztonságosak-e. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, ugyanakkor a szél valamelyest ront a hőérzeten. Csíkszeredában 26 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 27 fokig emelkedhet. Holnaptól valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt napos időjárás, azonban az elmúlt napokhoz képest érezhetően csökken a nappali átlag hőmérséklet. A reggeli órákban a hőmérő higanyszála 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 20-22 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: Mi a közös a lejben is a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számlavezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Reklámot hallottak.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jársz. Változatosan. You cover my soul, cover my mind. I wanna stay guarded by you.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Életbe lépett a Vágányzár az Újtusnádi és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, így egészen szeptember 16-áig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A korlátozásra egy vasúti híd teljes újjáépítése miatt van szükség, a munkálatok ideje alatt pedig jelentősen módosul a menetrend. Ez szerint a Budapest és Brassó között közlekedő Korona, valamint a Hargita Intercity szerelvényei csak Csíkszeredáig járnak, onnan Brassóig buszokkal lehet tovább utazni. Csíkszereda és Újtusnád között szintén vonatpótlók helyettesítik a Bukarest és Marosvásárhely közötti interrégió, valamint a Brassó és Déda közötti személyvonatokat. A korlátozás a távolsági járatokat is érinti. A Bukarest Szatmárnémeti vonat Segesvár felé kerül, míg a június közepén induló tengerparti idényjárat teljesen elkerüli Csíkszeredát és Brassót, valamint Madéfalvától Egyedhalma és Bodzavásár érintésével közlekedik Konstancáig. A Brassó és Jászvásár közötti szerelvények a Vágányzár ideje alatt egyáltalán nem érintik régiónkat, csak Jászvásár és Bákó között közlekednek.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Szülőtől szülig. Szülig zene. Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.

0: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint BNR árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Meleg légtömeg érkezik Románia fölé, kezdődik az idei év első hőhulláma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot. Árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. Kettől tovább fokozódik a felmelegedés, 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A hőség mellett záporok is kialakulhatnak, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás. A magasabb hőmérséklet és a nagyobb nedvességtartalom miatt nő a hőérzet, helyenként átmeneti záporok is előfordulhatnak. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcs hőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. A hét végére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Akinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. Fanatem Rádió.
1: Fülig zene.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbált ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.

0: nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: zene, főleg magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Főleg zene.
2: Útinfo. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transhargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
3: Útinfót hallottak. Kevesebb duma. Több zene. Fan FM.
0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Fun FM rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM rádió.
1: Fülig zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat

0: Fun FM rádió
1: bárhol,
2: bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Őrtől fülig Fan FM. FM 87.6.